0: Meru FM. Gwataniro yetu kajugetu.
1: Murumburaga Meru FM iri ukinyila gukulukira 88.5.